0: Végre mi az alka, most a gond, hogy a szívem hirdetik, csak szente.
1: Tényleg itt az alkalom, ajkam már az ajkat, késet fújom estelente, estelen. Mosolyogjál rám egy csöppe, mondjad azt, hogy de ha nem szeret, hidd el, hogy a hangol vagyunk.
0: Muzsikál még éjjel-nappal a fületbe angyalom, no de ezzel szembe, hogyha kell, a rántást kavarom. Nos a kerlemódra élünk, krum, krum, krum, krum, krum.

Thou shalt belong, thou shalt live.

kitéptem én, a múlt lehult, fakult virágait. Ezentúl már nem kergetem az élet össze.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

volt az úton, itt van az első hóvirág, kidugja kis fejét a hó alól. Édes hóvirág, az első tavaszi

Ești dar corovan cu oceanurile blan, ești ușor. Néhány kreuzárért ő nékem mennyi sok jót mesél.

0: Kimint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 ezer forintot nyerhet.
1: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
2: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
3: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
4: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
5: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
6: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

A hallgató, a kis fülén, vacskán hangszórón jön zenén, engedelmet kérek újra én. Szerelmet vallok magának rádión, rádión, rádión.

0: Itt a Magyar Katona Rádió, a Fizgyő Magyarok Rádióra.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellet, tökéletes szájápolás.

0: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisé, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!
1: Kerékpáros! Ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt! Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjá alakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

Azt mondom, csíj, de prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van. A pipa száron bívül betele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsánba. De az ember mint hiába, mit tehet e hús világba? Egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj.

si votre main, de hogyha füstben úszik már a szobám, azt mondom, csíde prima pipa dohány ez a purzicsának, purzicsának. Ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálok, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szív, dohányom elszívom, a purzicsánom jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, azra szemben nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgy sem szivakom át, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet, e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az az ember nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgy sem szivakom ám, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsának ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincs ez dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tett, e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, azt az ember nem lehet. Hey!

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Ein guter Gedanke. Alles besser hören mit den Valvo-Röhren.

gyötörlek, kívánlak, gyűlöllek, imádlak én. Ölellek, megöllek.

0: sem természetesebb persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.
3: A gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele, suhan a légen át a hang, ez hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele, vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk de ragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot, míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is ám már sok-sok hallgató, mindenkit oktats, közben szórakoztat a néprádió. Papa, mama, nagymama és a sok kis gyerek,

nálunk a gondnak nincs már helye, a szívünk boldogsággal tele. Suhan a légen át a hang, ezt hozza a néprádió. Tudom, hogy felfrissít a zene, a munka is jobban megy vele. Vidáman szól a dal és száll a szó, a kedvünk deragyogó. És este nyolckor hallgatod, majd a Kossuthon a színdarabot, míg a Petőfi tánc zenét, majd hanglemezen sugároz feléd, és a műsor ízlésünknek való. Van is ám már sok-sok hallgató, mindenki doktacs közben szórakoztat,

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.
2: Une bonne chanson française, l'amour incompris, à nous.

0: Mert kislányom a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Amíg kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
1: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is mocsőzve.
2: A mai tornánkat befejezzük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

szeme, hogyha kicsit viszont szeretne, nézzen ide pont a szemembe, huncut két szemivel.

kocsiba sül. A múltkor annyit ehettem, és nagyon rosszul lehettem, mert aznap éjjel gyötört egy álom, hamar elmesélem. Liba úszik a tóba, így van ez ősi óta, az egyik kisfiú, a másik kisfiú a lány. A vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiú liba, és nőr vesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre a tahonál.

A parton gágok két libor, egy másik néni ment oda. Egy röpke gágá, saliba pápá, már a szatyorba volt. Liba úszik a tóba, így van ez ősi óta. Az egyik kisfiú, a másik kisfiú a lány. A vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál. Szólt a fiúliba, is nőül vesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre a tavonál. De hirtelen egy csúnya kendős néni kifogta a két libát. Nem mehettek ők a bálba, bekerültek egy nagy tálba, a vége mégse bús, két nagy adagba hús. Jaj, de...

Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

reggel 8-kor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem. Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a szerelemtől sülünk, akár a lipaton. Bocsásson meg, de dobogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert reggel 8-kor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem.

reggel nyolckor gyöngyösöm, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem. Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a terelem fölsülünk, akár a lipaszomba bombocsásson meg, ezt adogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert most reggel nyolckor gyöngyösöm, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem.

lottaló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj te ló. Hallottaló, hogy csak vigadni jó. Hát ne lógasd a fejed, az csak egy szamárnak való. Nem vagyok a tökör, maximum csak egy. Bánat vagy ötör, felém ital megy. Hallottaló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zabos vagy is, ne búsulj te ló.

0: hölgyek, urak, bocsánat, szívemben nincs bubának, jöhet új adó, a kedvem higadó. Dunán innen Tiszántúl, ez a dallúgy szíven szó, s úgy éneklik ez, hogy top hátját repeszt, mert
1: ezer csók a jelszó, mindennel többen ér. Ezer csók, is ettől forra vér. Nem kell ehhez semmi, csak egy kis hangulat, holdvilág, nóta szó, s az ajka csókodat. Nyáron forró, télen meleg, csóktól senki sem dileleg, színben a boldogság zené. Ezer csók a jelszó, mindennél többet ér. Ezer csók, ezer csók.

szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

titokban imádlak, Oli, gyenyém. Szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

titokban imádlak, régóta már vágyódom utánad, a szívem vár, epedbe folyton azt kívánom, hogy csókon égjen számon, titokban imádlak, ó légy enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

0: wie dumm von dir. Ich sage dir, du schreist noch einmal wild nach mir.
1: Edza na kąso felsorko wyróżniaj z budoj zany jedy. Foxtrot rytmus. Wilnicki wodnoj i dziurczy ci zadaj niżal. Eliosowy egon ci bort. Krywetkę zyskam w nadosz. Emiozegi. Emiozio vegan ci bort.
2: Kedves hallgatóinkhoz ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven műsorismertetés 11.40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16.15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szoszkov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17.30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18.25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

Ennek a nagy dob és a hirdetés, ugye felesleges, befektetés.

hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy tek a hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. Na de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, na de nem csúfság, ez a karcsúság, nekem így tetszik, oké. Ha tovább sportot űzi, jaj, ezen röhögni kell, kicsit őbe kell majd fűzni, hogy a szél ne fújja el. Na de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy tek a hús, mindegy, nekem így tetszik, oké.

te hogy letetszett, hogy né, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egytek hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. Na de hogy letetszett, hogy né, kegyeden nincs mit megfogni. Na de nem csúfság, ez a karcsúság, nekem így tetszik, oké. Ha tovább sportot fűzi, jaj, ezen röhögni kell. Kicsit őbe kell majd fűzni, hogy a szél ne fújja el. Na de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké.

0: Die Hamol-Ultra-Produkte sind wirksame Schutzmittel gegen die brennenden Strahlen der Sonne. Genießen auch Sie die Sonne, aber mit Hamol-Ultra.
1: Kovács Ferenc, cukrászdája, Siófok, vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázóhely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Ne menjen moziba, moziújság nélkül.

van egy kis hajriger. Hollárié, hollárió, ha bor kell, csak szólj, hogy mennyi kell. Hollárié, hollárió, az utcán

drágot, ágmarímet, legyen más asszony prémet, fordulom más asszony drága, gyöngyöket nyakán, de ére.

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
2: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen luxus.
1: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
3: Együtt halat! Együtt halat!
1: A legjobb halat!

Ej, haj, tili tuli lek, ott uri mori leng, majd a te két lát. Nem lehet hiba, sose ha pátunk, egy kicsit ide-oda bokátunk. S reggeli, ugye baba, nem megyünk, mi se haza bírja még a mi lábunk. Szombaton este kalambok, várja az autóm a sarkon.

Nem lehet hiba sose, ha fázunk, egy kicsit ide-oda fogázunk. S reggelig, ugye baba, nem megyünk mi se haza, bírja még a mi lábunk.

pirosztádat, visszaadom majd vasárra, felsőgödi véken házunk vár. Vékendezünk, vékan leszünk, dagadt hátizsákból leszünk, ki gondol az elmúlt hétre már. Nézünk árnyas lombokat, Pesten hagyjuk a gondokat, csak ad kölcsön a piros szádat, visszaadom majd vasárna,

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes Pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült líztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztattal olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott líz tejszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!

Azagyam lumod, be vagyok kis, és csicsentve forog velem a föld golyó. Jöjj, te is, komám, a mindenit csípj be, az a kicsi és vipsz az jó. Nékem már a 8, még 8 a cirka, 88, no de minimum 87. Hát te most a szeszneművel mit spórolsz? Nem tűröm, hogy...

0: be, az a schnips, az csuda, az csuda jó.
1: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.
2: Kedves hallgatóink, a most elhangzott Milléniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisny Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor, hírek következnek.

az egyik ámulatból, a másik ámulatba estem én. Míg édes ajkairól a sok bolondos szóra lestem én. Hogy lehet ennyi?

is megállom van, ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én. Hogy ne pazarolja az ajkát, lezártam néhány gyengét csókkal, bánom is én milyen, olyan, mint

meg álmomban, ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én.

0: Gramophone Jazz Radio D.
1: Aztán megyünk megint tovább. A régi

0: dr. Prim Lórás, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítések Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kéket 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
3: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

kacagsz, hogy sohasem tudom meg, mit jelent nekem, hogy tőlem elszakadsz. Neked üzenem, hogy nem sírok,

calladur, d'ací fa erito calladur, mi corazón es la sonlataru, mi corazón es mucho utmón. Calladur, mujeres ad macos calladur, cae a dona chiro se calladur, sobla podón, bene, pocón. Mujeres ad mas mindenki boldog, s az életed mint nyűvös rongyot hordod. Egyedül, szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül, magad vagy árva búcsúbolond.

érzed más, mindenki boldog, s az életed, mint nyűgös rongyot hordod egyedül. Szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

csodás, ez a csodás, Alexander Streckheimben. Ilyen vidám melódiát, ugye régen hallott Ken. Aki mulatni akar, ide siessen hamar, még sose volt ilyen csoda zenekar.

mondjad, mit kívánsz, és miért kurizálsz a sok felesleges szótár. Ha téged nem halmozna csókkal egy kis nő, ez ugye bár érthető. Te vagy nekem csupán a marcipán az életben, de néha csípsz akár a paprikám az ételben. Egyszer két karomba bújsz, máskor mind a tüske szúr, s ez baj, ez baj. Te vagy a borsasós, a borsató az ételben, te vagy a krémesem, te rémesen bánsz én vélem. Nem jössz, hogyha várlak,

vagy nekem csupán a marcipán a életben, de néha csipszakár a paprikám az ételben. Egyszer két karomba bújsz, máskor mind a tüskében.

Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselők.

0: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18 óra.
1: Műsorunknak nincs vége, további jó mulatást minden órában, Orion Rádió.

never cared for curly hair, but he's got curly hair. That's my

bottle. That's my weakness now. Oh, that's my weakness now.

to suppose I'd ever be the one you chose. Out of 1,000 invitations

őket, a gyenge nőket, és hiába főzik a szívét. A putifár nép partnere óta a földön állítólag ilyesmi nem volt még. Szegény kis Pippo nem tudja azt, hogy hát mit szeretne

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffmann a Központi Városháza üzletházában.

napig most búsulok utánad. Egy hétig tart, még ezt az ügyet kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulát. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én. De aztán lesz nekem hegy.

segíthetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Ti bajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bána. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én. De aztán lesz nekem egy másik partnerem, kínálat százszor többet ér.

más. Prima și socamna se găsi al portului domei. De asta las nekem egy másik partnerem, kínálod 100 szor többet ér.

szívem elébe szárom, és egyre-egyre várom, eljöttem már. Álmom, dalom csapongó szárnyon, hozzád remegve szálljon, jöjj vissza.

Ano kondado vagyok, szerelem érzem, hogy még visszatér. Tudom, ha nem lesz kivár rád, éreznek kell szívem álmát.

szívem közepé, kegyednek még van egy egyszerű adoló, magyarul udvaroló, s én is így dalolok. Pont ilyen asszony az én esetem, mint amilyen

0: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mitzi.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihály Ivánovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pénteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszki Hovács Csíner című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn?
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnárdi Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
2: Jó mulatás!
1: Magának is!

Jojo Heli, vojaci poți minta Libanoni, si druși chiar de noruja, o caro totu i-o fa. Jojo Helin, nemekig-e olyan titoktatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te kalandos Helinkin. Várlak havonta, naponta, tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jojo Helin, Jeruzsálem közepibe lakik társbérletben, ha drágán, a libanoni lejár.

szerelmes vagyok, hogy oda megyek. Rám vár az a gyönyörű lány. Jaj a Helén, jaj a Helén, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a datolyabbák. Jaj a Helén, jaj a Helén,

úgy dalolnék, úgy nevetnék, tán még boldog is lehetnék. Nyárnak tüze lobog szívemben, édes vágyról dalol a lelkem. Száj, száj, soha

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejjel.

csöppenben már is nagy a baj, meg holnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér, mert nékem úgy is maga kell, mint szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében számomra már hely.

nekem úgyis maga kell, mit szédít a szemeimmel. Ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgyis tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, benben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nekem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

Nékem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, benn már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér, mert nékem úgyis maga kell, mit szédít.

0: Es ist der gute Holanka Hochlandkaffee. Sie erhalten ihn täglich frisch geröstet in den drei Hochlandläden. In Stuttgart in der Königstraße 10a und in der Charlottenstraße 28, Haltestelle Olga-Eck. In Bad Cannstatt am Wilhelmsplatz, Eingang Marktstraße.
1: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2-nél 27 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25,

0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.
2: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

rendes ember este otthon ül, hogy rádiózik rendületlenül, hogy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él.

esti rumbál, egy rendes ember hitvesével jár. A hölgy fodrász előtt fütyülve vár, és ha közben térdig nő a szakála, azt is rendben találja. Szenvedélyes szeret, és olvad, mint a hó, csak kérem, ilyen férfit

rendes ember este otthon ül, és rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él, és házi

A mai tornánkat befejezzük. Máig egészségükre. Rövid szünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

Éreznek kell, hogy mit érzek egyetlen. Szívemnek te osztod a boldogságot, csupa napfény.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

0: Arcápolásnál a lényeg, Galoderma készítmények.
1: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagymária, Luther udvar.

Jaj, a Helén, jaj, a Helén, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helénkém, úgy várlak naponta, havonta, téged ez én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj, a Helén, jaj, a Helén, Jeruzsálem közepébe lakik társbérletben a drágám, a libanoni leány.

Nem is tudom, miért szeret. Mert furcsa, mert kedves, mert jó nagyon, sőt, komoly is, bolond is, ráhagyom.

hogy szépen, vagy csúnyan, én nem tudom. Csak tetszik, ezt halkan megsúgom, hogy rossz-e, vagy néha csak gyengéd felem. Mindegy, mert pontosan így kell nekem.

mert okos, szerény, mert szerénytelen. Én éppen ezért szeretem, mert egészen olyan, mint én vagyok. Én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szavam megérti. Hogy megismerkedtünk, ez véletlen csupán, hogy együtt maradtunk, ez oly természetes. A két emberi egyforma, mint mi vagyunk, nincs ebben semmi érdekes. Nem is tudom, miért szeretem. Talán mert furcsa, mert jó nagyon. Bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeretem. Így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengészelem. Pontosan így kell nekem. Mert bolondos, szédült és nő vagyok, s oly szép ez így, hogy ő rá hallgatok. Mert okos, szerény, mert szerénytelen, s én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, s én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szabad

Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

magához édesen, elviszi minden sóhajón, utolsó szó, ez jól tudom. Egy kis levél,

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

érzem, hogy ez nem lehet a sorsom, s még boldog is leszek talán. Én nem tudok a boldogságról semmit,

0: Mondjam, marha, miért oly bús?
1: Újra itt a jó pontyhús.
2: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

A rádió közvetítést a következő rovid hullámokon sugározzuk: 31,1-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.
2: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

frecuencia modulada.

pom pom pom.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Figyelem, figyelem. Figyelem, figyelem. Fontos közleményeket olvasunk fel.